and minti wo baby ada. Eya nyuma minti wo masumisi. Enyom ne tusi.